081-21-33-236. Vendok Farayno Park 081-21-33-236. Runduk 081-47-08-611. Walvis Bay 081-70-8047. Nahakavpala. Vungato wavatu vava nwames akangen. Vata vile kaline pozende za makete avona. Alunchaka za makete amina. Animes akangen.